Szent Milárd! Nem leszünk túl lejjelét! Vaffa megkötni a csúcsáját, hogy ilyen a